0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: 90 szeretetével itt a Best FM.
1: Felkészül a fűtési szezonra a debreceni távhőrendszer, startol a Farmer Expo, ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Célegyenesbe értek a debreceni hőszolgáltató nyári fejlesztési és karbantartási munkái, amelyek május közepétől szeptember közepéig zajlanak. A nagyobb forgalomkorlátozással vagy szolgáltatás kieséssel járó munkálatokat már elvégezték. Jelenleg főként a távhővezeték aknák karbantartása és a távfelügyeleti rendszer fejlesztése zajlik. A hőközpontok 85%-a már távolról is ellenőrizhető, ősszel pedig akár 400-500 hőközpont is elindítható lesz távolról. A hőszolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a fűtési szezon előtt ellenőrizzék a radiátor szelepeket, és állítsák azokat 5-ös fokozatba, írja a Dehír. Mától ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben a 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17.000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20.000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák, vagy bármilyen tereptárgyak.
1: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő, közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is, szombaton érkezhet csapadék.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák csak, becsap a sárga út, ugye még visszavár, mi sárba húlt.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál, van, hogy nem megy. Csak az idő rángat, ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is él, is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

nem a Szabó János, hanem a Fazekas Laci. Az ember mindig mást vár. János, köszönjük a reggeli szíves közreműködésedet a Patüdő együttes nevében. És várjuk az ön szíves közreműködését 500-540 és 39-33-104-6. Indul a reggel Rozéval. Mármint nem az Itókával, remélhetőleg, hanem az énekesnővel és Bruno Marszal. Aztán jön Justin Wellington ezzel a remek fel.

0: Aiko, Aiko, és aztán Mário, akinek meg van a születésnapja, de nem a harmonikásnak, és nem is a varázslóval ismert Máriónak, hanem bizony ennek az énekesnek. Egy óriási sláger volt 2004-ből, úgyhogy a zenei szerkesztőnknek köszönhetően elővettük, leporoltuk. És Mário 40. születésnapján le is játsszuk majd a Let Me Love You után. De mindezek előtt természetesen a legfrissebbek, hiszen 6 óra múlt 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Tanszercsomagot osztottak a rászoruló gyerekeknek Debrecenben. Világsztárok érkeznek a nagy templom elé. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 120 gyermek kapott új iskolatáskát és tanszercsomagot a Magyar Református Szeretetszolgálattól. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a nehéz körülmények között élő családoknak segítséget nyújtson az iskolakezdéshez. A tanszercsomagokat cégek, intézmények és magánszemélyek felajánlásaiból állították össze. A támogatás sok családnak jelent komoly segítséget, hiszen az így megmaradó pénzt más szükséges dolgokra, például ruhára és cipőre fordíthatják. A szeretetszolgálat idén Kárpát-medence szerte több mint 1300 gyermek tanévkezdését segíti, számolt be róla a dehir.hu. A héten ismét a világ 3x3-as kosárlabdázásának egyik központja lesz Debrecen. A nagy templom előtt 3 rangos nemzetközi versenyt is rendeznek. A programot a 21 év alattiak nemzetek ligája nyitja. Ezt követi a női sorozat, majd a férfiak nemzetközi tornája. A nemzetek ligájában a magyar fiú és lány válogatott is pályára lép, így hazai közönség előtt bizonyíthatnak a fiatalok. Mától már a felnőtt női mezőny is bekapcsolódik a küzdelmekbe, a hétvégén pedig a férfiak tornája következik, ahol a világranglista első 10 helyezettje közül 8-an is pályára lépnek Debrecenben. A világklasszisok mellett a Team Debrecen néven induló magyar válogatottnak is szurkolhatunk. Debrecen immár 12. éve ad otthont rangos 3x3-as nemzetközi versenyeknek, foglalta össze a Dehír. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsára, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
0: A nyár utolsó hétvégére lehet még egy jó kis kirándulást szervezni, mert a nyárias meleg lesz, bár a reggelek és a hajnalok azért egyre hűvösebbek. Most is 15 és 18 fok között van a hőmérséklet, na de halljuk, Évi, mi várható csütörtökön?
1: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő, közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is, szombaton érkezhet csapadék.
0: Köszönjük szépen, egy óra múlva is számítunk rád. Most meg önökre. És játsszuk cserében a zenei kedvenceket augusztus 27-én Gáspár nevű kedves hallgatóink névlapján a Best FM rádióban. Csak a zenei kedvencek a nap 24 órájában. Most 5 perccel 6 óra után indulunk azzal a dallal, amivel hát sok remény nem fűztünk. Annak idején a zenei szerkesztőnk nem is akarta játszani, mondom, de játsszuk, játsszuk. Ebből siker lesz. És
4: a hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
0: És nem csak a világot nyűgözte le Rosé és Bruno Mars, hanem imádta a Best FM is. Úgyhogy jön az APT, vagy ahogy kérték a kívánságműsorban anno,

0: Takamo Finande, Justin Wellington és az Aiko Aiko a Best FM-en.
1: Jó reggelt!
0: Amit azért először nem ebben a verziójában ismerhettünk meg, emlékeznek még a Rain Man-re, hát persze, hogy emlékeznek, az Esőemberre 80-as évek kiváló filmalkotása volt, na és abban is volt az Aiko Aikónak egy verziója, de még az sem az eredeti, mert hogy az jóval korábbi. Na, ez a legfrissebb Aiko Aiko volt, csak hogy frissen, üdén induljon a mai reggel, és mosolygósan erről gondoskodik a Best FM augusztus 27-én csütörtökön. Közeledik a hétvége, amelynek nyilván az egyik szemünk sír, a másik meg nevet. Örülünk, mert hogy hétvége és hétvégi pihenés. Hát, a szomorkás hangulatunk attól van, hogy véget ér a nyár, és véget ér a nyári vakáció. Mondjuk a jövő hét első napja még az, mert hogy az augusztus 31-e, tehát hétfő, viszont kedden szeptember 1-én indul a tanítás. Addig azonban töltsünk együtt egy szuper jó hétvégét. Debrecenben a sport lesz a főszerepben. Évi mondta 6 órakor a hírekben, hogy bizony tegnap elindultak a 3x3-as kosárlabda küzdelmek, és egész hétvégén 3 rangos versenynek ad otthont majd városunk főtere, a nagy templom előtti minipálya. És lelátó, rengetegen szoktak kilátogatni és szurkolni a csapatoknak, legyen ez idén is így, és ha már sport, akkor a hétvégén játszik a Loki, és jön a következő, soron következő hazai bajnoki, hajrá Debrecen, hajrá Loki. 18 fokkal indul a csütörtök reggelünk, ma elérhetjük a 30 fokot, és szeles délutánunk lesz, majd felfel támad a szél, se baj, hűsíteni fog, ez jó, az kevésbé, hogy erősödik a parlagfű pollen szórása, és hogy telibe kapjuk, erről majd gondoskodik a szél is. Mi pedig arról gondoskodunk, hogy jól induljon ez a reggel. Ha sport, akkor jöhet egy kis futás. Negyed hét után 2 perccel küldünk egy dalt azoknak, akik éppen futni mennek. Ez a Futni mentem betétdala.

0: Igen.
1: Love is the answer. A Best FM-en Morandi dalát hallották, ez volt az Angel. Mindjárt fél hét van, egészen pontosan 3 percünk van addig hátra. Augusztus 27-én a Gáspárok ünneplik a névnapjukat, mindjárt jól fel is köszöntjük őket. De előtte a szokásoknak megfelelően híres születésnaposok jönnek. Például az a német objektív idealista filozófus, akit úgy hívtak, hogy Georg Wilhelm Hegel. Hegel 256 éve született 1770-ben. Aztán 108 évvel ezelőtt Mészöly Dezső író, ő vezette a Lyukas Óra című irodalmi televíziós műsort. És balett 65 esztendős Tom Ford divattervező. Az előbb már említettem a magyar televíziózást, a ma ünneplő 62 éves karakter, sokak kedvence, és néha hát szokatlan arcát, megdöbbentő arcát és tudását mutatja meg, úgyhogy tuti biztos vagyok benne, hogyha elindítom a Vers mindenkinek rovatunkat, és utána szavalni fog az illető, 100%, hogy nem jönnek rá, ez alapján, a bejátszás alapján, hogy ki lett ma 62 esztendős. Na, reggeli találós kérdés. Mutatom.
2: Uram, háborúból jövök én. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke.
1: Bocsánat, ez kicsit lehúzó volt, Adi művét szavalta. A riporter, televíziós műsorvezető, mondom, hogy nehéz lesz. Sportriporter, aki mérkőzéseket vigyáz, veszélyes váltás következik az előző bejátszáshoz képest, így közvetít.
3: Játosan belül a megurított labda, és gól! Gól! Gól! Szalai! Evatta, jó van, nehogy már kitaláljon valamit, hogy valaki szélütést kapott, vagy uzatott. Egy-egy megérdemeltük, megdolgoztunk érte.
1: Hát így közvetít Gundel Takács Gábor, aki ma a 62. születésnapját ünnepli. Boldog ünneplést kívánunk neki! És nekik is!
4: Köszöntjük Gáspár nevű hallgatóinkat! A Gáspár perzsa, héber eredetű férfinév, jelentése kincset őrző. A név legismertebb tulajdonosai, a bibliai három királyok egyike, Ampringer János Gáspár, Magyarország kormányzója, Bajnai Gáspár költő, Noszlopi Gáspár, 48-as kormánybiztos, Tamás Gáspár Miklós filozófus, és természetesen ön kedves Gáspár, aki a rádiót hallgatja.
5: Boldog névnapot kívánok neked, Gáspár!
1: És aki a rádióban énekelgetni szokott, a Best FM-en is nagy kedvenc az Airi Mafia, Kelemen Kabátban, és hát volt a Margaret Island. Ezeknek a formációknak a szíves közreműködője Jumo Daddy, azaz Horváth Gáspár, később majd felköszöntjük őt, most azonban egy születésnapost ígértem. Tipikusan egy kis lemezes előadó, úgy hívják, hogy Mário, de nem a varázslóval, és nem is a harmonikájával érkezik, hanem 2004-es nagy slágerével, 40 éves a Let Me Love You előadó.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, áradó életkedv, vidámság uralkodik a környezetében, ami önre is átragad. Ettől ne is meneküljön, hiszen úgy sem tudna. Bika, szertelenül jó kedve van, tele energiával és kalandvágyal, nagyon érzelmes és romantikus. Ikrek, a tanulás és a munka kifárasztotta, most igényli, hogy egy kis időre magára hagyják, környezete ezt tiszteletben tartja. Rák, vidám hangulata jót tesz mindenkinek, akivel ma találkozik, fontos ügyekben ma ne döntsön. Oroszlán, sokat ábrándozik, keveset törődik a valósággal, anélkül szeretne kötődni valakihez, hogy függetlenségét feladná. Szűz, most megvalósíthatja egy olyan ötletét, amely már elég régóta foglalkoztatja. Ne habozzon tovább, kovácsoljon tőkét abból, amit kigondolt. Mérleg, korán ébred ma, kellemes napja lesz, tele nosztalgiával. Skorpió, ma az átlagosnál jobb kedvű és könnyen teremt kapcsolatokat, hatékony, gyorsan cselekszik és megmutatkozik rátermettsége. Nyilas, otthonában egy kisebb félreértés vagy tévedés folytán nézeteltérések lehetnek ön és a családtagjai között, magánéletében most kerülje a kalandot. Vak, önben dúl a szenvedély, minden lépését vágyai vezérlik, érzelmei elől nem tud kitérni, hangulata igen változó. Vízöntő, teljesen elvarázsolja a környezetét, vonzereje érvényesül úgy a szerelmi, mint egyéb prózai ügyekben, például munkaterületén. Alak, mostanság rengeteg irítség van a háttérben, próbáljon önmérsékletet tanúsítani, ne vegyen részt a vitákban.
1: Fogyasszon minket a reggeli emellé!

0: Stand Up and Dance, a Best FM-en a Euro dalát hallották, illetve a Status Quo-ét, amit a Euro dolgozott fel, és turbósított rendesen a reggel ritmusát diktálva In the Army Now. Na, picikét visszaveszünk a tempóból, mert hogy jön a Chicago, és egy nagy sláger a 80-as évekből, de előtte néhány friss közlekedési információ. Például tudjanak róla, hogy a mai napon 7 órától szeptember 4-én pénteken 7 óráig néhány járat terelő útvonalon közlekedik majd, és ki is maradnak megállók, például a Malom Park ideiglenes megálló. Ebből pedig már tudják, hogy a 33-as számú felújítási munkálatok, tehát a 33-as számú főutat érintő felújítási munkálatok miatt lesznek terelések és korlátozások a DKV házatáján is. A 12-es és a 23-as autóbuszok fognak terelő útvonalon közlekedni ma reggel 7 órától, tehát 10 perc múlva már nem úgy járnak, ahogy eddig jártak, és egészen pénteken reggel 7 óráig ez így is lesz. Ugyanis a Dózsa-György utca felől nem lehet egyenesen áthajtani a Nádor utcára, és hát igen, ez némi korlátozással jár majd. A 12-est és a 23-as autóbuszt illetően a részletes változásokat megtalálják a dkv.hu oldalon. És igen, ott találják még az útfelbontás sávlezárást a Széchenyi utcában, a Megvart mellett, ugyanis ott a fél sávban még mindig tart a munka. Jó utat kíván, Debrecen kedvenc rádiója.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: 10 perc múlva 7 órakor villámvoksolunk. Én már rápillantottam a ma reggeli kínálatra, és mondhatom, izgalmas versenynek ígérkezik. Ám addig, ahogy mondtam, visszaveszünk a tempóból, érkezik a 80-as évekből Peter Cetera és együttese a Chicago a csütörtök reggelben. Jó reggel, Debrecen!

Focis hangulatban a labdarúgó világbajnokságra visszagondolva, Shakira dalát játszottuk. Holnap foci, jön az MTK Budapest, az OTP Liga 6. fordulójában, és a Loki fogadja holnap este 8 órakor a Nagy Erdei stadionban, a hétvége nyitányában. Na, mindjárt 7 óra, úgyhogy ígértem, nagyon izgi verseny lesz ma reggel. Erős kezdet!

0: még erősebb folytatás. Kata már fogja is a fejét. Ajjaj, Laci, ajjaj. Ezt mondtam én is. És a harmadik sem piskóta. Még jobban ajjaj. Hát megértem, a Maroon 5 és Adam Levine rajongóinak kötelező darab az Animals. Ugyanazt el lehet mondani. Michael Jackson legjobb daláról. És a TNT újdonságáról. Egyes, kettes és hármas, ön vajon melyikre szavaz?
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: Új légijáratok indulhatnak Debrecenből, több szabadtéri tűzhöz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: A Best FM-en.
8: A debreceni repülőtér fejlesztéséről és új légi kapcsolatok lehetőségéről is tárgyalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Wizz Air vezetőivel. Az egyeztetésen a debreceni fejlesztések mellett a budapesti bázis bővítése is szóba került. A miniszter szerint a Wizz Air Debrecenben is nyitott új beruházásokra és légi kapcsolatokra, ehhez azonban kiszámítható szabályozási és megfelelő repülőtéri környezetre van szükség. A légitársaság jelenleg 5 útvonalat üzemeltet Debrecenből, míg Budapestről 86 járat közül lehet választani. A megbeszélésen a magyar légi közlekedés helyzetét is áttekintették. Vitézy Dávid szerint az utasforgalom növekedése miatt a jövőben további légi forgalmi és repülőtéri fejlesztésekre lesz szükség. Egymást érték a szabadtéri tűzesetek a napokban Hajdúbiharban. A katasztrófavédelem összesen 14 riasztásról adott információt lángoló aljnövényzet miatt, Hajdúhatházon egy erdei tarvágás, Pocsajban pedig több helyen száraz avar kapott lángra. A legnagyobb tűzeset Nagykerekiben az Árpád utca közelében alakult ki, ahol mintegy 10 hektáron égett a bozótos. A lángok lakóházakat is veszélyeztettek, ezért több település tűzoltói több vízsugárral dolgozva fékezték meg a tüzet. Szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek, többek között Püspökladányba, Hajdúböszörménybe, Balmazújvárosra, Kabára és Hencidára is. Hajdúnánáson pedig egy pelletkészítő gép gyulladt ki, ott senki sem sérült meg. A száraz meleg idő miatt továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, figyelmeztet a katasztrófavédelem. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
7: a melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
8: Legtöbb 28 fok lehet ma Debrecenben és a környéken, a meteorológusok ismét pár fokos felmelegedésre figyelmeztetnek. Szombaton elérhetjük akár a 32 Celsius fokot is, akkor viszont már ismét reménykedhetünk záporban is, addig pedig marad a kánikula.
0: Köszönjük szépen, Évi, és köszönjük szépen mindenkinek a szavazatot. Tudtam, hogy a reggeli villámvoks ma oda teszi rendesen, és hát volt is dilemma, bőven. Azt írja például Zsuzsi, hogy én sajnos nem hallottam az egész kínálatod, de a lányom azt mondja, hogy a második a Thriller volt, és hogy jó, arra szavaz. Oké, a lányod nevében húztam ide egy strigulát. Igen, azért a Maroon 5 sem maradt le annyira, mert nem titok, ők lettek a harmadékok. De vajon a TNT? Vagy Michael Jackson lett? A number one ma reggel?
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Gerzson, köszönöm a virágkarneváli fotót és a szavazatot is!

0: Ugye itt alszol, vagy itt ébredsz? Na ná, hiszen ez a West FM. Jó reggelt, Debrecen!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Augusztus 27-én csütörtökön, vagyis hát kis pénteken, mindjárt itt a hétvége. Holnap kezdődik a nyár utolsó igazi hétvégéje, és aztán szeptember, a jövő héten már itt van az ősz, itt van újra, és itt voltak nagyon sokan, akik villámvoksoltak, persze nem titok, a jövő héten ilyenkor még többen leszünk, már az iskolások is csatlakoznak, meg azok, akik eddig a nyári szüneten inkább aludtak ilyenkor 7 óra tájékán, és nem pedig villámvoksoltak. Na, ma reggel a második lett a TNT, de hát nem sok hiányzott, hogy megverje Michael Jacksont, azért egy Thriller és egy Jacko az mégiscsak az örök megunhatatlan. A harmadik helyen pedig a Maroon 5 végzett, úgyhogy mindjárt az Animals érkezik a csütörtök reggelben Gáspár nevű kedves hallgatóink névnapján. Ma van Szent Mónika napja. Szent Mónika a férjes asszonyok és az anyák védőszentje. Egyébként Szent Ágoston édesanyja volt, aki példás anyai szeretettel nevelte 3 gyermekét. Gáspárunk lesz ma ünneplő a zenei világból, kerek egy óra múlva köszöntjük majd itt a Best FM-en, amelynek a telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-9-33-104-6, 18 fokra számíthat, na még lehet, hogy nincs is annyi, 16-15, hát a külterületeken igen, ma pedig napközben a csúcs mennyi lesz? Az időkép.hu információi alapján 28-29 fok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, Kati! Hogy vagy?
2: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
1: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
2: Én már öreg vagyok hozzá.
1: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
2: Tényleg?
1: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
3: 4D futóműállítás Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
5: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

0: Fél nyolc után egy perccel a Krisztál együttes első nagy slágerét hallották, ez volt a két utazó. Ó, ami nap két utazó is elindult a mennyország felé. Tegnap Dolly Parton hunyt el, vagyis hát tegnap előtt, és tegnap pedig az a Tim Curry, akivel hát most foglalkozunk egy picikét, már csak azért is, mert a színész, aki hát ugyanúgy, ahogy maga Dolly Parton 80 éves korában hunyt el hosszú betegség után, sok a kedvence volt. A Rocky Horror Picture Show-ban tűnt fel, az ott nyújtott felejthetetlen alakításával írta be magát örökre a film történetben. De hogy mikor és miben láthattuk még számunkra a legismertebb alakítása melyik filmben volt? Na tessék, megint karácsonyi hangulat augusztus 27-én. Hát bocsika, de Tim Curry volt a Reszkesetek betörék második részének egyik legviccesebb karaktere, úgyhogy most emlékezzünk meg róla méltóképpen a filmből.
1: Egy lépés se tovább!
2: Én a főportás vagyok, uram!
1: Tudom, hogy te vagy az! Már a liftből ideérzett az illatod! A múlt éjjel is itt jártál, ha jól tudom.
2: Ó, igen, uram. Itt voltam.
1: Szóval itt jártál. És itt egyenlettél az öcsémmel.
2: De hát... Ó, azt hiszem, ön téved, uram.
1: Ne játszd meg magad, te bárkivel képes vagy hecsegni. Szipka, Al, Leo, a tuskolábú kicsi Mó, Vigyori, Véznabob, Cliff.
3: Nem. Ez hazugság!
1: És még folytathatnám a sort, baby.
2: Igazán sajnálom, uram, de ön biztosan téved. Mi egy fiatal embert keresünk.
1: Na jó, én hiszek neked. Csak a gépfegyver nem. Borulj háttérdre, és úgy mondd, hogy szeretsz.
2: Hát akkor térdre. Nagyon szeretem magát.
1: Hallottam már szemben is mondani.
4: Szeretem magát.
1: Lehet, hogy elment az eszem. Még mindig hiszek neked. Csak is ezért engedlek el. Háromig számolok, addig tűnj el. Te senki házi, hazudós, aljas lelkű, rossz életű képmutató. Hordál magad!
3: Lász kifelé!
1: Kettő!
0: Tim Curry, Dolly Parton, és hát sajnos Nádas Péter is itt hagyott bennünket. Anita, igen, rá is gondoltunk, amikor ott a mennyországban lévőkre fókuszáltunk egy picikét. A reggelben Tim Curry-től búcsúztunk el. Ez volt a Reszkesetek betörők második része. Ő pedig már egy síren.

0: beszéd a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az emberek mindig a körülményeket okolják azért, amit az életben elérnek. Én nem hiszek a körülményekben. Azok az emberek, akik boldogulnak ebben a világban, olyanok, hogy reggel felkelnek és megkeresik azokat a körülményeket, amelyekre szükségük van. Ha nem találnak ilyet, megteremtik őket.

Ankara Echoes, és egy remek dal, a nyár nagy slágere. Na térjünk vissza Törökországból Debrecenbe, mégpedig gyönyörű városunk főterére, ahol a nagy templom előtt már elindultak a küzdelmek. Tegnap ugyanis elstartolt a debreceni 3x3-as kosárlabda fiesta, ami 5 napon keresztül ad majd izgulni valót az odalátogatóknak, meg szurkolni valót. Tegnap szerda délután az U21-es Nemzetek Ligájával elrajtolt az 5 napos 3x3-as kosárlabda Jamboree Debrecen főterén, és hát ezüstéremmel végződött, vagyis hát kezdődött a nyárvégi debreceni kosárlabda ünnep, a magyar férfi válogatott ugyanis egészen a döntőig menetelt, ahol aztán végül Lengyelország bizonyult jobbnak, tehát tegnap. Ma is lesz mit szurkolni, holnap és holnap után is, szóval egész hétvégén Debrecen főterén 3x3-as kosárlabda, hajrá Magyarország! A Best FM-en a csütörtök reggelben 10 perccel 8 óra előtt a 90-es évek végével folytatjuk, ugyanis akkor jelent meg a slágerlistákon a Bloodhound Gang csapat, az együttes énekese Jimmy Pop Ellie, 54 éves ma, ez a legnagyobb slágerük.

0: Szóval milyen befejezése ennek az órának? Billy Idol és a Rebel Yell, most eredetiből, és nem a scooter verzió. Zúztunk rendesen, hát reméljük, hogy olyan nagy zúzás nem történt, de baleset igen, Ebesnél a 4-es számú főúton Debrecen felé azt írja Pityu, hogy ráfutásos baleset, tehát a 4-esen Ebesnél, csak nagyon figyelmesen. És csak a Best FM, ahol Nagy Bogijéval folytatjuk.
1: Remélem egyszer nagyon leszek újra az én.
0: Mármint, hogy Nagy Bogi és Dash slágerével. Felköszöntjük a névnaposokat, a Gáspárokat például, őt is.
2: Fűsben úszol nyár esték, sok kovályos kék, műben lévek.
0: Jumó Dedi, az Airi Mafiával. Ennek a dance slágernek az előadójának pedig születésnapja van. Jön majd az E-Type. Na de hogy minek van még ma a születésnapja? Nem pontosan a televíziós sorozatnak, hanem a hozzá kapcsolódó. Na de majd elmondom a következő órában, mert hogy bizony ennek a bejátszásnak lesz ma aktualitása.
3: Felkészül a fűtési szezonra a debreceni távhőrendszer, startol a Farmer Expo, ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Célegyenesbe értek a debreceni hőszolgáltató nyári fejlesztési és karbantartási munkái, amelyek május közepétől szeptember közepéig zajlanak. A nagyobb forgalomkorlátozással vagy szolgáltatás kieséssel járó munkálatokat már elvégezték. Jelenleg főként a távhővezeték aknák karbantartása és a távfelügyeleti rendszer fejlesztése zajlik. A hőközpontok 85%-a már távolról is ellenőrizhető, ősszel pedig akár 400-500 hőközpont is elindítható lesz távolról. A hőszolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a fűtési szezon előtt ellenőrizzék a radiátor szelepeket, és állítsák azokat 5-ös fokozatba, írja a Dehír. Mától ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben a 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17.000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20.000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
5: Azt fogjuk majd észrevenni, mint hogyha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák, vagy bármilyen tereptárgyak.
3: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő, közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is, szombaton érkezhet csapadék.
6: Egy újabb topsláger a Best FM-en.
4: A Best FM-en.

0: Lucy in the Orion és a Best FM-en Kylie Minogue dalát hallották.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel!
0: Napsütése szép reggelt kívánunk, még egy picit hűvös 16-18 fok közelében a hőmérsékletet emelkedik, ez hamar majd a napsütésnek köszönhetően, viszont ma még 30 fok alatt marad, holnap már és a hétvégén a felett, az utolsó nyári hétvége akár 32-34 fokot is hozhat. Én pedig hozom a friss közlekedési információkat, illetve önt kérem meg, hogy frissítse Pityú barátunk előző közlekedési információját, miszerint baleset történt a 4-es számú főúton Ebesnél. A 4-esen, az ebesi leágazásnál, és Pityu azt írta, hogy ráfutásos baleset Debrecen felé. Mindenki óvatosan vezessen, és lassan arra felé. Vajon ez aktuál, vagy sem? 500-540, vagy 30-933-1046. Tudják, ide lehet közlekedési információkat mondani, és azt tudják, hogy itt mit nem lehet, névnaposokat nevezni, vagy éppen születésnaposokat és évfordulósokat, mert az csak és kizárólag a bestfmdebrecen.hu oldalon. Ma például a Gáspárok várják a regisztrációjukat.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot!
4: Köszöntjük Gáspár nevű hallgatóinkat! A Gáspár perzsa, héber eredetű férfinév, jelentése kincset őrző. A név legismertebb tulajdonosai a bibliai három királyok egyike, Ampringer János Gáspár Magyarország kormányzója, Bajnai Gáspár költő, Noszlopi Gáspár 48-as kormánybiztos, Tamás Gáspár Miklós filozófus, és természetesen ön kedves Gáspár, aki a rádiót hallgatja.
0: És Horváth Gáspár, aki a tesójával együtt Boldival együtt tolja a Kelemen kabátban.

készítette a Bujék című kiváló magyar film remake zene feldolgozását, ezt... És énekelt már Beyoncé-ről is.

Szóval Horváth Gáspár, akinek ma van a névnapja, és én mindig bajban vagyok vele, hogy hogy kell mondani helyesen a nevét, mert valaki Jumó Dedinek, valaki Jumó Dedinek mondja. Én csak Gáspárnak hívom, és boldog névnapot kívánok az Airi Mafia alapító tagjának. Ez a pont olyan, mint rég. Az Airi Mafiától. 10 perccel, 8:30 előtt.

0: egykori zenei kedvenceink mellett közlekedési aktualitások.
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
0: Kérdeztem, és válaszolnak. Először például te, szevasz, jó reggelt!
2: Jati Attila vagyok. A balesetről szeretnék jelenteni. Itt Eves és Hajdúszoboszol közötti bejárónál van a baleset. Helyszínelnek hatalmas a torlódás. Gyakorlatilag Hajdúszoboszolig vissza van torlódva az Debrecen felé menő oldal.
0: Nagyon köszönjük, Attila, és Zsuzsa, neked is a Lillából. Azt írja, az Evesi baleset olyannyira aktuális, hogy még tart a helyszínelés, és jó nagy a torlódás, úgyhogy csak türelmesen, és csak figyelmesen. És hát nem kérdés, csak a beste fel. Bűvészkedünk itt egyet Harry Houdinivel, a nagy szabaduló művésszel, akit Eminem hoz rögtön a csütörtök reggelben. 5 perccel fél 9 előtt.
3: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: Mit kínál a Maxilár?
8: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
7: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilár töltőállomás.
9: Augusztus 28-29. Vár a Trackroad Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen, a Trackroad 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
10: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.

0: elmúlt évek egyik legszebb duettje Lady Gagával és Bruno Marszal, most meg a közlekedési információk a Best FM-mel és önöktől. Ha torlódást érzékelnek Hajdúszoboszló felől Debrecen felé, annak az az oka, hogy Ebes és Szoboszló között baleset történt a 4-es számú főúton, és mi helyszínen és start, addig nyilván lassul a forgalom is, ennek az eredménye pedig egy jó hosszú kocsisor. Vagy ha már vége a helyszínelésnek, akkor is lehet még várni kell, hogy optimalizálódjon a helyzet. 500-540 és 30-933-1046. 3 percen múlt el 3:49. Furcsa születésnapossal folytatjuk. El is indítok egy zenét ehhez a születésnaposhoz. Mert hogy konkrétan augusztus 27-én a kőolajat ünneplik szerte a világon. A kőolaj amerikai felfedezésének az évfordulójához kötődik a kőolaj napja, ami augusztus 27-e, hiszen 1859-ben ezen a napon találtak először sikeresen kőolajat az amerikai Egyesült Államokban, mégpedig egy Edwin L. Drake nevű pennsylvániai úriember Titusville közelében. És hát a kőolajról nekünk mi jó teszünkben, ha Hollywoodot vagy a filmes világot nézzük, hát például az olajügynök, vagy természetesen a Dallas, úgyhogy akkor boldog születésnapot, kedves kőolaj!
1: Ma nőke munka? Mit mutat be? Matracokat?
2: Semmi stílusod nincs, de soha nem is volt.
1: Te vagy a tanító már hosszú évek óta, én pedig jó tanuló voltam.
2: Egy dolgot tanultál meg jól, azt, hogy a vodka ne érződjön a leheleteden.
0: Na és akkor egy kis hungarikum.

0: tetszik neki.
1: Ennyit az olajüzletánkról. Most nézzünk egy svéd születésnapost, aki egy svéd DJ producer, az E-Type együttes frontembere, a 2001-es Life című dal alkotója, Bo Martin Erik Eriksson, 61 éves lett már.

0: Doja Cat első lassz-lágere, a Kiss Me More-ra Best FM-en a csütörtök reggelben. Egy perccel múlt el 9 óra. Jó reggel, Debrecen! George Michael első igazi nagy slágerét is hallhatják majd a következő órában, az első nagy lemez címadó dala. Melyik volt? Ez! Faith, de milyen jó kis dalocska ez. Két születésnapost is találtunk a Best FM rádió hallgatói mellett. Az egyiket Kim Petrasnak hívják. A másikat pedig Neil Murray-nek, aki többek között a Whitesnake együttes basszusgitárosa volt. Úgyhogy ilyen zenei csemegékkel is készülünk majd. Ritka vendéggel, az Is This Love-val, de csak a következő órában.
1: Tanszercsomagot osztottak a rászoruló gyerekeknek Debrecenben. Világsztárok érkeznek a nagy templom elé. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 120 gyermek kapott új iskolatáskát és tanszercsomagot a Magyar Református Szeretetszolgálattól. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a nehéz körülmények között élő családoknak segítséget nyújtson az iskolakezdéshez. A tanszercsomagokat cégek, intézmények és magánszemélyek felajánlásaiból állították össze. A támogatás sok családnak jelent komoly segítséget, hiszen az így megmaradó pénzt más szükséges dolgokra, például ruhára és cipőre fordíthatják. A szeretetszolgálat idén Kárpát-medence szerte több mint 1300 gyermek tanévkezdését segíti, számolt be róla a dehir.hu. A héten ismét a világ 3x3-as kosárlabdázásának egyik központja lesz Debrecen. A nagy templom előtt 3 rangos nemzetközi versenyt is rendeznek. A programot a 21 év alattiak nemzetek ligája nyitja. Ezt követi a női sorozat, majd a férfiak nemzetközi tornája. A nemzetek ligájában a magyar fiú és lány válogatott is pályára lép, így hazai közönség előtt bizonyíthatnak a fiatalok. Mától már a felnőtt női mezőny is bekapcsolódik a küzdelmekbe, a hétvégén pedig a férfiak tornája következik, ahol a világranglista első 10 helyezettje közül 8-an is pályára lépnek Debrecenben. A világklasszisok mellett a Team Debrecen néven induló magyar válogatottnak is szurkolhatunk. Debreceni már 12. éve ad otthont rangos 3x3-as nemzetközi versenyeknek, foglalta össze a Dehír. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
0: Ha éppen nem megyünk kirándulni, táborozni a nyár utolsó hétvégén, akkor szurkoljunk a magyar sportolóknak Debrecen főterén. Igen, hát tegnap már voltak mérkőzések, mégpedig 26-án szerdán a debreceni Fiesztát az U21-es Nemzetek Ligája nyitotta meg, ahol fantasztikus hazai sikerek születtek. A magyar férfi U21-es válogatott kiváló meneteléssel egészen a döntőig jutott, ahol a remekül dobó Lengyelország ellen kaptak ki, de így is rendkívül értékes ezüstérremmel zárták a napot. A magyar női U21-es válogatott pedig szintén nagyszerű játékkal rukkolt elő, ám őket a későbbi torna győztes Hollandia búcsúztatta a végjátékban. És akkor ma, augusztus 27-én csütörtökön a magyar női válogatott is a pályára lép a FIBA 3x3-as mérkőzésein. Csehország, Magyarország, és hát Hollandia, Magyarország, ez várható majd ma, mindez a nagy templom előtt. De Debrecen főterén. De hogy mi várható ma az időjárás tekintetében?
1: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, északára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő, közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is, szombaton érkezhet csapadék.
0: Köszönjük szépen, már is folytatjuk! Judit kérdezi, hogy vajon Szoboszló felé is nagy a torlódás, nem csak Debrecen felé, Szoboszló felől? Hát, abból az irányból nem panaszkodtak, de van egy baleset, igen, Ebes és Szoboszló között, és inkább Debrecen irányában.
4: Indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Kezdjük egy újabb órát.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: amelynek a legvégén kiderül, ki lesz a Monami kávézó és cukrászda mai születésnapi tortája. Most pedig itt van Sean Kingston és Benne King Stand By Me-jének jócskán átdolgozott változata 6 perccel 9 óra után.

kérdések. A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek.

0: Freddy, de nem Mercury, és nem is Krüger, hanem a mi Fredink, és a csodák a Best FM ellen.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel, sok zenével és friss hírekkel.
0: És miközben ezt a hazai remek melódiát hallgatták a Best FM-en, Józsi telefonált, hogy minden oké a négyesen. Konkrétan azt jelenti, hogy félrehúzódtak, az útról leálltak. Ugyan a helyszínen is még folytatódik ott az út mellett, de forgalmi akadályt már nem képeznek, úgyhogy szépen tempósan lehet haladni, hát ilyen csütörtök reggeli tempóban. A négyes számú főúton, Debrecen és Hajdú-Szoboszló között. Oda-vissza igaz, Juditkám, úgyhogy nem kell izgulni, ha éppen Szoboszló felé autózol, bár lehet már meg is érkeztél. Az előző dal címe az volt, hogy Csodák, most engedjék meg, hogy egy igazi csodáról beszéljek önöknek, amit Debrecenben a Fórum -1. szintén láthatnak. Ezekben a napokban, szeptember 9-én újra Debrecenben a LEGO Ecce Homo. Talán már látták, ha nem, akkor kötelező bepótolni. A közelmúltban Nagyvárad, majd Hajdú-Szoboszló adott otthont Magyarország legnagyobb LEGO művészeti alkotásának, amely Munkácsi Mihály Ecce Homójáról készült, és 155 ezer kockából készítették. Na, ez látható a Fórum -1. szintén. A Déri Múzeum és partnereinek közös alkotása 500 gyermek munkáját dicséri, és tényleg a teljesség igénye nélkül néhány nevet hadd említsek már a Déri Múzeum és Debrecen megye jogú városa mellett. Ha már kezdődik az iskola, újból találkozhatnak a debreceni tankerületi központ kiválóságai a jövő héten. Így köszönjük a közleműködést a Fazekas Mihály Általános Iskolának, a Dózsa György Sulinak, a Vénkertinek, a Benedekeleknek, a debreceni egyetem Kossuth gyakorló iskolájának, az általános iskolának és a hallássérültek egységes gyógypedagógiai módszertani debreceni intézményének is, mert hogy ők alkották meg ezt a csodát. Köszönjük! Hát szeptember 9-éig a LEGO Ecce Homo a Fórum -1. szintjén. Most pedig irány a 80-as évek, amikor a VEM együttesnek vége lett, George szóló karrierbe kezdett, és 1987-ben megjelentette az első zseniális nagylemezét. A címadó dal következik most, ez a Faith, 8 perccel fél 10 előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
4: Cívisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
7: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest.
8: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
7: A sztár fellépők között ott van Rózsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tideni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
8: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.

Temple City, és egy új kedvenc a Best FM-en, az újdonság után pedig, ahogy az általában lenni szokott nálunk, valami jó régi patinás darab következik. Attól a basszusgitárostól, aki alapító tagja volt annak az együttesnek, akikkel mindjárt folytatjuk, de közreműködött a Black Sabbathban.

De hogy melyik együttest is alapította a ma 76 esztendős skót zenész? Bizony, ez a White Snake olyan dologban működött közre, mint a Here I Go Again. Vagy az én másik nagy kedvencem, az Is This Love a 80-as évekből. 76 esztendős lett Neil Murray, skót basszusgitáros, a White Snake együttes alapító tagja, úgyhogy

érkezik maga a formáció. Ős az egyik legjobb daluk, aztán érkezik Szabó Anita is, hogy kiderüljön végre, kié lesz a mai születésnapi torta, a Monami kávézó és cukrászda ajándéka.

0: Best FM-en. David Guetta dalát hallották, de nem David Guettán volt most a hangsúly, hanem Kim Petrason, aki ma a születésnapját ünnepli, 34 éves lett az énekesnő, és megérkezett a mi műsorvezetőnő, kolléganőnk, aki meg a Best FM rádió születésnapos hallgatóiról beszél. Szabó Anitát köszöntjük a Best székházban. Szia, Anita!
1: Szia, Laci! Üdv a hallgatóknak! Hogy telt eddig?
0: Reggel? Ah, viszonylag nyugodt
1: nélkülem
0: volt.
1: Nélkülem, arra voltam kíváncsi.
0: Ja, nélküled mindig rossz. Ez nem kérdés, hogy nélküled mindig rossz. Hát volt egy baleset a 4-es számú főúton, de azon már túl vagyunk, úgyhogy én neked balesetmentes délelőttet kívánok a Best FM rádió hallgatóival. És sok szerencsét a mai születésnaposok közül azoknak, akiket beneveztek, de kiket?
1: Na, én pedig Sándor Borbálának kívánok nagyon boldog születésnapot, aki ma lett 7 éves, és bár az anyukája cukrász, de nagyon örülne a mai tortának. Puszi a anya, apa, a tesója és Sára is. Gyűrini Sipos Erikát a kolléganői köszöntik, illetve jó barátja a munkájába kifolyólag Attila és Gyöngyi. László Petra is ünnepel ma, Derecskén köszöntik anya, apa és Zsani, Siteri Varga Enikőt is nevezték Ondódon, Kis Péter is születésnapos, aki ma lett 16 éves, Marian és Barnabás nevezték be, Berecki Tibornit Edvárt köszönti Balmazújvárosban, ünnepel ma Szabó Tamás, aki ma lett 23, az anyukája szeretné meglepni egy tortával Fegyveres Sándort Hajdúböszörönyben, köszönti az egész családja, ünnepel a Köblös Fanni, aki ma lett pontosan 6 éves, egy kis örökmozgó táncos kislány, Kabai Norbit is köszöntik itt Debrecenben, és Szabó Sándorné Tecát is megünnepeljük, lehet, hogy a tortával, Mónika jóvoltából, Teca egyébként a sütemények királynője.
0: A sütemények királynője? Lehet, még őt is sikerül majd elkápráztatni azzal a speckó tortával, ami idén 2026-ban az év cukormentes tortája lett. De hogy kinyeri végül ezt a tortát, már is őt hívja Debrecen kedvenc rádiója.

0: Ó, jaj, ez a nem szeretem, nagyon nem szeretem hang. Hát akkor új nyertes kell sorsolni, de mielőtt ez megtörténne, adunk valakinek egy plusz ajándékot. Ő lett ma reggel a...
1: A mai reggel informátora.
0: Szóval a mai reggel informátora Mondok István, ő mondott nekünk egy közlekedési pont a 4-esen történt balesettel kapcsolatban. Köszönjük az aktivitásodat, íme az ajándékod.
1: Nyereménye egy melans pizza.
0: Aha, lehet, hogy nem is kell új nyertest hívnunk? Halló, ez a Best FM.
2: Halló, jó napot kívánok, Siteri Vargánikő vagyok, volt egy nem fogadott hívásom erről a telefonszámról.
0: Milyen érdekes. Enikő, kisült-e már ma a kalácsom, pontosabban az isteni kovászos kenyér, amivel nap mint nap vendégül szokta látni a legkedvesebb kollégákat, kolléganőket.
2: Kisült.
0: Még valami más is kisült, de erről majd picit később. Na, és mivel nyűgözi le ott például Orsolyát?
2: Hát szereti nagyon a kovászos kenyeremet, úgyhogy igazából ezzel szoktam, minden héten sütöm neki a kenyereket.
0: Hát maga egy született pék, Enikő drága. Mégpedig egy ma született pék.
2: Hát igen.
0: Nem pontosan ma, pár évvel ezelőtt született.
2: Egy jó pár.
0: Ó, dehogy jó pár. De nyilván ez a megkeresésünk célja, hogy az ön becses születésnapjáról beszéljünk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hát mit köszönöm, még nem mondtam semmit. De, egy születésnapi torta, ez az ajándékod, Enikő.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia! A Monami kávézó és cukrászdában ma nem kovászos kenyeret, hanem egy cukormentes szilvafácska tortát készítenek neked. Ez lesz az köszönöm. Ő ajándékuk, meg a mi ajándékunk is, hiszen ez Debrecen kedvenc rádiója. Én Fazekas Laci vagyok, és a...
2: Nagyon szépen köszönöm a Best FM-nek és Orsolyának.
0: Hát neki főképpen, mert ő volt a kis árványkodó kolléganő. Úgyhogy a mai menüt kiegészítjük ezzel a születésnapi tortával. Kedves egészségetekre!
2: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Csodás lett a napom. Ideig is csodás volt. Köszönöm szépen.
0: Így lett a csodás napja a ma reggel legszerencsésebb születésnaposának és legszerencsésebb informátorának, és gratulálunk, és köszönjük a megtisztelő figyelmeteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Erre a figyelemre és az információkra Anita is számít majd a következő 4 órában, amelyet például a 80-as évekkel...

0: és napjaink nagy kedvenceivel is színesebbé fogunk tenni. Hiszen ez valóban a Best FM. 10 óra van. Szép napot Debrecen.
1: Új légijáratok indulhatnak Debrecenből, több szabadtéri tűzhöz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A debreceni repülőtér fejlesztéséről és új légi kapcsolatok lehetőségéről is tárgyalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Wizz Air vezetőivel. Az egyeztetésen a debreceni fejlesztések mellett a budapesti bázis bővítése is szóba került. A miniszter szerint a Wizz Air Debrecenben is nyitott új beruházásokra és légi kapcsolatokra, ehhez azonban kiszámítható szabályozási és megfelelő repülőtéri környezetre van szükség. A légitársaság jelenleg 5 útvonalat üzemeltet Debrecenből, míg Budapestről 86 járat közül lehet választani. A megbeszélésen a magyar légi közlekedés helyzetét is áttekintették. Vitézy Dávid szerint az utasforgalom növekedése miatt a jövőben további légi forgalmi és repülőtéri fejlesztésekre lesz szükség. Egymást érték a szabadtéri tűzesetek a napokban Hajdúbiharban. A katasztrófavédelem összesen 14 riasztásról adott információt lángoló aljnövényzet miatt, Hajdúhatházon egy erdei tarvágás, Pocsajban pedig több helyen száraz avar kapott lángra. A legnagyobb tűzeset Nagykerekiben az Árpád utca közelében alakult ki, ahol mintegy 10 hektáron égett a bozótos. A lángok lakóházakat is veszélyeztettek, ezért több település tűzoltói több vízsugárral dolgozva fékezték meg a tüzet. Szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek többek között Püspökladányba, Hajdúböszörménybe, Balmazújvárosra, Kabára és Hencidára is. Hajdúnánáson pedig egy pelletkészítő gép gyulladt ki, ott senki sem sérült meg. A száraz meleg idő miatt továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, figyelmeztet a katasztrófa védelem. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
3: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Legtöbb 28 fok lehet ma Debrecenben és a környéken, a meteorológusok ismét pár fokos felmelegedésre figyelmeztetnek, szombaton elérhetjük akár a 32 Celsius fokot is, akkor viszont már ismét reménykedhetünk záporban is, addig pedig marad a kánikula.
4: Azok a 90-es évek. Most
2: a Best FM-en.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.

A zenei kedvence között a Queen sláger a Most múlik pontosan. A csütörtök délelőttben itt a Best FM-en 10:30 előtt a mikrofonnál Szabó Anita köszönti önöket. Kellemes napos idő vár bennünket odakint, és 28 fok lesz a mai csúcsérték, holnap pedig átlépjük a bűvös 30 fokokat, és még mindig melegedni fog a hétvégéig. Úgyhogy ki lehet még használni az utolsó hetet a tanulóknak, akár egy kis strandolásra, és Debrecen kedvenceire már is betörünk a Scooter slágerével. Én várom az utakról az infókat, rádiózzunk együtt. A forró drót 500-540.

0: Thank you!
1: Mit jósolnak mára a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
4: Kohos, áradó életkedv, vidámság uralkodik a környezetében, ami önre is átragad. Ettől ne is meneküljön, hiszen úgy sem tudna. Bika, szertelenül jó kedve van, tele energiával és kalandvágyal, nagyon érzelmes és romantikus. Ikrek, a tanulás és a munka kifárasztotta, most igényli, hogy egy kis időre magára hagyják, környezete ezt tiszteletben tartja. Rák, vidám hangulata jót tesz mindenkinek, akivel ma találkozik, fontos ügyekben ma ne döntsön. Oroszlán, sokat ábrándozik, keveset törődik a valósággal, anélkül szeretne kötődni valakihez, hogy függetlenségét feladná. Szűz, most megvalósíthatja egy olyan ötletét, amely már elég régóta foglalkoztatja. Ne habozzon tovább, kovácsoljon tőkét abból, amit kigondolt. Mérleg, korán ébred ma, kellemes napja lesz, tele nosztalgiával. Skorpió, ma az átlagosnál jobb kedvű és könnyen teremt kapcsolatokat, hatékony, gyorsan cselekszik és megmutatkozik rátermettsége. Nyilas, otthonában egy kisebb félreértés vagy tévedés folytán nézeteltérések lehetnek ön és a családtagjai között, magánéletében most kerülje a kalandot. Vak, önben dúl a szenvedély, minden lépését vágyai vezérlik, érzelmei elől nem tud kitérni, hangulata igen változó. Vízöntő, teljesen elvarázsolja a környezetét, vonzereje érvényesül úgy a szerelmi, mint egyéb prózai ügyekben, például munkaterületén. Alak, mostanság rengeteg irítség van a háttérben, próbáljon önmérsékletet tanúsítani, ne vegyen részt a vitákban.

0: Köszöntjük Gáspár nevű hallgatóinkat! A Gáspár perzsa, héber eredetű férfinév, jelentése kincset őrző. A név legismertebb tulajdonosai a bibliai három királyok egyike, Ampringer János Gáspár Magyarország kormányzója, Bajnai Gáspár költő, Noszlopi Gáspár 48-as kormánybiztos, Tamás Gáspár Miklós filozófus, és természetesen ön kedves Gáspár, aki a rádiót hallgatja.
1: A Best FM és a Menasszuk Rezda jó voltából ma is szeretnénk meghívni valakit, valakiket egy süti kóstolóra a Best FM Debrecen.hu oldalon regisztráltak közül. A Gáspárok is ünnepelnek a Cézárokat, és köszöntsék, hogyha van ilyen bevő ismerősük, szeretük, illetve a házassági évfordulós párokat is köszöntjük, köztük pedig azt a kedves házaspár, ahol a kedves feleség benevezte saját magukat a süti sorsolásra, vagyis Nagyházi Kis Zsuzsanna, a párját Zoltánt, akit már is csörgetek.
2: Igen, tessék.
1: Üdvözlöm, Zoltán, Best FM Rádió.
2: Kedves jó.
1: Úgy tudom, hogy 17 éve elküldött egy SMS-t.
2: Igen, elküldött egy bizonyos SMS-t.
1: És mi történt ezután? Hogyan változott? Hogyan változtatta meg az életét ez az egy darab SMS?
2: Hát tudjukra sem megváltoztatta. Abból az SMS-ből végül is házasság lett, és együtt élünk hárommal, azóta is boldogan.
1: És mindennek ma van 10?
2: Hát összességében nem ismerkedésünk utatta 17 éve.
1: 17 éve?
2: Uh-huh. Igen, de 15 évekkel számolni házasság évfordulónk tekintetében.
1: Ezért szerettem volna felhívni kedves Zoltán is felköszönteni önöket így a házasság évfordulójuk alkalmából, és felajánlani egy süti kóstolót a Menasszuk Rezda jó voltából, hogy méltóan meg tudják ünnepelni ezt a szép napot.
2: Nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget a Best FM-nek. Annyit szeretnék üzenni a Zsuzsának, hogy nagyon szépen köszönöm tőle ezt a lehetőséget, hogy így a Best FM-en keresztül is sikerült úgymond megünnepelni ezt az évfordulót, és még nagyon sok együttélést szeretnénk. Boldog házasságban. Nagyon szépen köszönöm a Best FM-nek ismét.

0: jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk. Felkészül a fűtési szezonra a debreceni távhőrendszer, startol a Farmer Expo, ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Célegyenesbe értek a debreceni hőszolgáltató nyári fejlesztési és karbantartási munkái, amelyek május közepétől szeptember közepéig zajlanak. A nagyobb forgalomkorlátozással vagy szolgáltatás kieséssel járó munkálatokat már elvégezték. Jelenleg főként a távhővezeték aknák karbantartása és a távfelügyeleti rendszer fejlesztése zajlik. A hőközpontok 85%-a már távolról is ellenőrizhető, ősszel pedig akár 400-500 hőközpont is elindítható lesz távolról. A hőszolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a fűtési szezon előtt ellenőrizzék a radiátor szelepeket, és állítsák azokat 5-ös fokozatba, írja a Dehír. Mától ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben a 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17.000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20.000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgy.
0: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő, közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is, szombaton érkezhet csapadék.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: A legfrissebbek az utakról.
4: Best FM Rádió.
5: Kedves Csokolom, Janó vagyok. Trafinfom lenne a Sámsemi úton, a 401-esen a Sándor Pagadónál szokásos helyen a trafik működik. Rendőrautóból. Reach out.

0: Debrecen zenei kedvenceivel a Best FM szól a 104.6-on. Számok bizonyítják, egy aggasztó trend zajlik a magyar utakon. Az elmúlt egy évben ugyanis 16%-kal nőtt az utakon elütött nagyvadak száma. Kezdődik a szarvasbőgés, ilyenkor pedig megugrik a vadakkal ütközés kockázata is. Az elmúlt hetekben az őzek párzási időszakban megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott óvatossággal közlekedni, az előttünk álló egy hónapban pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. A nagyvadak közül a legtöbb esetben ősszel ütköznek a gépjárművek, a tavalyi évben mintegy 6000 ilyen esetet rögzítettek, ami egy év alatt 15,5%-os növekedést jelent. A nagyvadakkal történő baleset során nem csak az elütött állat és a jármű, de annak vezetője és utasai is komoly veszélybe kerülhetnek. Magas termete miatt különösen a szarvas esetében nagy az esélye annak, hogy az állat az utas térbe is becsapódhat. Ha sajnálatos módon mégis bekövetkezik a baleset, a rendőrség mellett értesíteni kell az illetékes vadásztársaságot, a megfelelő biztosítás megléte esetén pedig mielőbb jelentsük a kárt a biztosító felé, és ilyenkor csatolni kell a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is. A sérült vadakat pedig fontos, hogy ne közelítsük meg, mert a még életben lévő állat súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állat teteme pedig a vadásztársaságot illeti, semmiképpen ne vonszoljuk el a helyszínről, az elvitele ugyanis lopásnak minősül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek! Egy kedves hallgatónk pedig nemrég jelezte, hogy a Sámsoni úton mérnek a 471-esen. Óvatosan!
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: Augusztus 28-29. Vár a Trackwood Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen, a Trackwood 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek driftink.hu.

A Best FM-et hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel. Létezik egy jelenség, amit a pedagógiai kutatók Summer Slide-nak, magyarul nyári csúszásnak hívnak, és valójában tényleg létezik. Kutatások szerint egy átlagos gyerek a nyári szünet alatt, a tanév alatt megszerzett tudás akár egy hónapnyi részét is elfelejtheti, matekból pedig ez még kifejezettebb, mint olvasásból. Nem mindenkinél egyforma azonban a felejtés mértéke, azoknál a gyerekeknél, akik nyáron egyáltalán nem olvasnak, sokkal nagyobb a visszaesés, mint azoknál, akik akár csak heti egy-két könyvet a kezükbe vesznek. A kutatók szerint már napi 20 perc olvasás is elegendő ahhoz, hogy szeptemberben ne a nulláról kelljen indulni a gyereknek. Az agyunk ugyanis pont úgy működik, mint egy izom, ami leépül, hogyha nem használjuk. Maradt még egy pár nap a szünetből, talán még most sem késő elővenni a könyveket, és egy kicsit telefonozás helyett olvasgatni a gyerekeknek, és persze az esti idejében való lefekvése is érdemes most már átállni, hiszen pár nap múlva már reggel 6-kor csörög a veker, nálunk pedig Bruno Mars, az I Just Might.

délelőtt utolsó dala szólt itt a Best FM-on, hamarosan a friss hírekkel folytatjuk, délután pedig startolunk a déli kívánság műsorát, és mutatom azt is, hogy milyen topslágerek érkeznek. Az Álló Dál és a Talk to You például biztosan felcsendül.

0: Tanszercsomagot osztottak a rászoruló gyerekeknek Debrecenben. Világsztárok érkeznek a nagy templom elé. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 120 gyermek kapott új iskolatáskát és tanszercsomagot a Magyar Református Szeretetszolgálattól. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a nehéz körülmények között élő családoknak segítséget nyújtson az iskolakezdéshez. A tanszercsomagokat cégek, intézmények és magánszemélyek felajánlásaiból állították össze. A támogatás sok családnak jelent komoly segítséget, hiszen az így megmaradó pénzt más szükséges dolgokra, például ruhára és cipőre fordíthatják. A szeretetszolgálat idén Kárpát-medence szerte több mint 1300 gyermek tanévkezdését segíti, számolt be róla a dehir.hu. A héten ismét a világ 3x3-as kosárlabdázásának egyik központja lesz Debrecen. A nagy templom előtt három rangos nemzetközi versenyt is rendeznek. A programot a 21 év alattiak nemzetek ligája nyitja. Ezt követi a női sorozat, majd a férfiak nemzetközi tornája. A nemzetek ligájában a magyar fiú és lány válogatott is pályára lép, így hazai közönség előtt bizonyíthatnak a fiatalok. Mától már a felnőtt női mezőny is bekapcsolódik a küzdelmekbe, a hétvégén pedig a férfiak tornája következik, ahol a világranglista első 10 helyezettje közül 8-an is pályára lépnek Debrecenben. A világklasszisok mellett a Team Debrecen néven induló magyar válogatottnak is szurkolhatunk. Debreceni már 12. éve ad otthont rangos 3x3-as nemzetközi versenyeknek, foglalta össze a Dehír. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsára, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egy legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
0: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő. Közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is. Szombaton érkezhet csapadék.
3: Célállomás
1: Debrecen.
3: Pozíció
1: 104,6.

A déli kívánság műsorba csöppentek itt a 104.6-on, a Best FM-en, 4:41 hamarosan. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk mindenkinek, és kitartást a munkaidő végéig. A zenei kedvencekkel kérjenek, küldjenek tőlünk számot, 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-as 933-1046. Az első kívánságunk pedig majd itt kétől érkezett, aki egy vidám dallal szeretné köszönteni a férjét, Zoltánt, a 10. házassági évfordulójuk alkalmából. A dal pedig nem más, mint Los Dario és a Macarena. Ezzel folytatódik a déli kívánságműsor, és várom a további zenei kéréseket 14 óráig. A mikrofonnál Szabó Anita.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Szia, Kati! Hogy vagy?
3: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
2: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
3: Á, én már öreg vagyok hozzá.
2: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
3: Tényleg?
2: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t! Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: Ha betont szeretne, a Civisbetont keresse. Civisbeton.hu.
6: Civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Best FM Rádió.
2: Ja, én egy számot szeretnék küldeni Hajdúhatházról, és Tóth Ramóna küldi Juditnak, a barátnőjének, és élete szerelmének, és szeretném, hogy ugye nem bántad meg.
1: Oké, rendben. Hozom a dalt, szép délután.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel, benne pedig a déli kívánság műsort. Hamarosan túl vagyunk az első órán, a 13 órás hírek után pedig belecsapunk a kívánság műsor következő órájába, úgyhogy még bőven van idő kérni a kedvenceket. Ez nincs más dolguk, mint megcsörgetni a Best FM stúdióját az 500-540-es forró dróton, illetve írni nekünk SMS Viber számunkra 30-933-1046. Petra ezt a platformot választotta, sziasztok! A barátomnak Bencinnek szeretnék küldeni egy számot David Guettától, és üzenem neki, hogy már nagyon várom a következő bulit veled. Jön David Guetta és Bibi Rex a közöse. Ez I'm Good, itt a Best.

kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540. 500-540.

0: Új légijáratok indulhatnak Debrecenből, több szabadtéri tűzhöz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A debreceni repülőtér fejlesztéséről és új légi kapcsolatok lehetőségéről is tárgyalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Wizz Air vezetőivel. Az egyeztetésen a debreceni fejlesztések mellett a budapesti bázis bővítése is szóba került. A miniszter szerint a Wizz Air Debrecenben is nyitott új beruházásokra és légi kapcsolatokra, ehhez azonban kiszámítható szabályozási és megfelelő repülőtéri környezetre van szükség. A légitársaság jelenleg 5 útvonalat üzemeltet Debrecenből, míg Budapestről 86 járat közül lehet választani. A megbeszélésen a magyar légi közlekedés helyzetét is áttekintették. Vitézy Dávid szerint az utasforgalom növekedése miatt a jövőben további légi forgalmi és repülőtéri fejlesztésekre lesz szükség. Egymást érték a szabadtéri tűzesetek a napokban Hajdúbiharban. A katasztrófavédelem összesen 14 riasztásról adott információt lángoló aljnövényzet miatt, Hajdúhatházon egy erdei tarvágás, Pocsajban pedig több helyen száraz avar kapott lángra. A legnagyobb tűzeset Nagykerekiben az Árpád utca közelében alakult ki, ahol mintegy 10 hektáron égett a bozótos. A lángok lakóházakat is veszélyeztettek, ezért több település tűzoltói több vízsugárral dolgozva fékezték meg a tüzet. Szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek többek között Püspökladányba, Hajdúböszörménybe, Balmazújvárosra, Kabára és Hencidára is. Hajdúnánáson pedig egy pelletkészítő gép gyulladt ki, ott senki sem sérült meg. A száraz meleg idő miatt továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, figyelmeztet a katasztrófavédelem. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
0: Legtöbb 28 fok lehet ma Debrecenben és a környéken, a meteorológusok ismét pár fokos felmelegedésre figyelmeztetnek, szombaton elérhetjük akár a 32 Celsius fokot is, akkor viszont már ismét reménykedhetünk záporban is, addig pedig marad a kánikula.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540.

Best FM kívánság műsor. A hívható telefonszám 500-540. Let me talk to you.

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Szia, én egy zenét szeretnék kérni a hulladékfeldolgozó dolgozóinak, és a melyiket küldjem?
2: A Vigdali szeretnénk kérni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Augusztus 28-29. Vár a Trackfoot Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen, a Trackfoot 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tideni, s még sorolhatnák! Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte!
4: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián! Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Most

0: adnak.
1: A Déli Kívánság műsort hallgatják a Best FM SMS Viber számunkra. 30-93-104-6-ra érkezett Geri üzenete. Sziasztok, egy nagyon szeretetre méltó lánya párom Noémi. Neki szeretném küldeni Szirota Jennifer Gyere kicsi dalát, és üzenem neki, hogy tartson ki a héten. Péntek estére már otthon vagyok.

A déli kívánság műsor itt a Best FM-en 13:53-kor igazi retro hangulattal köszön el, hiszen érkezik a Paradiso és a Bailando. Ezt a dalt pedig Ildikó küldi a húgának, Renátának, aki most külföldön dolgozik, és azt írta, hogy Renusszal ez volt a mi nyarunk himnusza kamaszkorunkban, és üzenem neki, hogy most is táncoljon rá, bárhol is van, és hogy nagyon szeretjük, ölelünk itthonról. A belga Paradiso pedig 96-ban dobta piacra ezt a spanyol nyelvű slágert, ami akkora siker volt, hogy Olaszországban, Dániában, Norvégiában, Finnországban és Védországban is lista vezető volt. A videóklipet pedig Miami-ban forgatták, és ez a dal azóta is az egyik legmeghatározóbb eurodance sláger a 90-es évekből, amivel én is elköszönök. Holnap délelőtt viszont várom önöket újra itt a 104.6-on, az elmúlt 4 órában. Szóval

0: bárhol.
1: Best FM Rádió.
2: Felkészül a fűtési szezonra a debreceni távhőrendszer, startol a Farmer Expo, ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Célegyenesbe értek a debreceni hőszolgáltató nyári fejlesztési és karbantartási munkái, amelyek május közepétől szeptember közepéig zajlanak. A nagyobb forgalomkorlátozással vagy szolgáltatás kieséssel járó munkálatokat már elvégezték. Jelenleg főként a távhővezeték aknák karbantartása és a távfelügyeleti rendszer fejlesztése zajlik. A hőközpontok 85%-a már távolról is ellenőrizhető, ősszel pedig akár 400-500 hőközpont is elindítható lesz távolról. A hőszolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a fűtési szezon előtt ellenőrizzék a radiátor szelepeket, és állítsák azokat 5-ös fokozatba, írja a Dehír. Mától ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben a 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17.000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20.000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
3: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen terep.
2: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, északára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő, közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is, szombaton érkezhet csapadék.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
5: Augusztus 28-29. Vár a Trackroad Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackroad 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.

0: Tanszercsomagot osztottak a rászoruló gyerekeknek Debrecenben. Világsztárok érkeznek a nagy templom elé. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 120 gyermek kapott új iskolatáskát és tanszercsomagot a Magyar Református Szeretetszolgálattól. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a nehéz körülmények között élő családoknak segítséget nyújtson az iskolakezdéshez. A tanszercsomagokat cégek, intézmények és magánszemélyek felajánlásaiból állították össze. A támogatás sok családnak jelent komoly segítséget, hiszen az így megmaradó pénzt más szükséges dolgokra, például ruhára és cipőre fordíthatják. A szeretetszolgálat idén Kárpát-medence szerte több mint 1300 gyermek tanévkezdését segíti, számolt be róla a dehir.hu. A héten ismét a világ 3x3-as kosárlabdázásának egyik központja lesz Debrecen. A nagy templom előtt három rangos nemzetközi versenyt is rendeznek. A programot a 21 év alattiak nemzetek ligája nyitja. Ezt követi a női sorozat, majd a férfiak nemzetközi tornája. A nemzetek ligájában a magyar fiú és lány válogatott is pályára lép, így hazai közönség előtt bizonyíthatnak a fiatalok. Mától már a felnőtt női mezőny is bekapcsolódik a küzdelmekbe, a hétvégén pedig a férfiak tornája következik, ahol a világranglista első 10 helyezettje közül 8-an is pályára lépnek Debrecenben. A világklasszisok mellett a Team Debrecen néven induló magyar válogatottnak is szurkolhatunk. Debreceni már 12. éve ad otthont rangos 3x3-as nemzetközi versenyeknek, foglalta össze a Dehír. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egy legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
0: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő. Közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is. Szombaton érkezhet csapadék.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: Köszönjük szépen, ezek voltak a három órási hírek. A Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen! Nem tudom, lehet, hogy csak én érzem így, de hosszú ez a mai nap, mint a pénztári blokk karácsony előtt, de azért már látszik a vége. Kicsit felpörgetjük az időt a legjobb zenékkel. Jön Shakira és a Die Die!

0: ez itt a Best FM a 104.6-on, Lubega és Mambo Number 5, a Trafipax vadászaink pedig szolgálatban vannak kint az utakon. Fecó jelenti, hogy ellenőrzés van a Diószegi úton, köszönjük. Illetve Istvántól tudjuk, hogy milyenek a rendőrök a 471-esen, de most a Sámsoni elkerülő szakaszon.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Csak óvatosan az utakon, a sebességet azt inkább bízzák ránk. Itt a Besten padlógázzal megyünk tovább. Mindjárt jön a House és a Love Tonight.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
6: civisbeton.hu
5: A megbízható alap.
7: Szia, Kati! Hogy vagy?
8: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
7: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
8: Á, én már öreg vagyok hozzá.
7: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
8: Tényleg?
7: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.

megyünk, és a Don't Let Me Get Me itt a Beston a 104.6-on. És jön az év egyik legnagyobb kedvence, Bébi Rexa és a New Religion. Ez a dal egyébként, hát ilyen divatos kifejezéssel élve, közösségi összefogással jött létre. Ugyanis amikor a 80%-ban kész volt a dal, akkor Bébi Rexa megmutatta a rajongóinak, és bárki elmondhatta az ötleteit, hozzátehetett ezt azt, hogy milyen irányba menjenek a dal további alkotásával, és hát végül is ez lett a végeredmény. Mutatom, Bébi Rexa és a Faithless és a New Religion.

Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on, és bent a belvárosban a Kossuth téren megint minden a kosárlabdáról szól. Elkezdődött a szokásos nyárvégi 3x3-as kosárfesztivál. Mondom a mai programot, ma a Women's Series küzdelmei zajlanak, kb. Ezekben a percekben kezdődik a Peking-Debrecen összecsapás, aztán 17 órától Hollandia-Magyarország, 19-25-től Spanyolország-Debrecen, este 20-40-től pedig Csehország-Magyarország. Úgyhogy bőven lehet magyar csapatoknak, magyar játékosoknak szurkolni, meg hát amúgy is tök jó hangulata van ennek mindig, érdemes lehet kilátogatni. Tehát újra 3x3-as kosárlabda fesztivál Debrecen belvárosában. Nálunk pedig Desnél pattog a labda, jön az ő nagy dobása, az Oh Mama!

0: yeah! Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és nagyon fontos közlekedési infót küldött nekünk István. Mondjuk annyi, hogy Amerikában van, de nagyon kedvesen megírta nekünk, hogy aki a Chestnut Hill Roadon közlekedik Litchfielden, vigyázzon, mert az utca végén ott a trafi. Köszönjük szépen, ez biztos, hogy sokaknak életmentő volt itt Debrecenben. Cserébe küldjük neked ezt a dalt! Jön Pitbull és a Give Me Everything, de csak a hírek után.
1: Új légijáratok indulhatnak Debrecenből, több szabadtéri tűzhöz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A debreceni repülőtér fejlesztéséről és új légi kapcsolatok lehetőségéről is tárgyalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Wizz Air vezetőivel. Az egyeztetésen a debreceni fejlesztések mellett a budapesti bázis bővítése is szóba került. A miniszter szerint a Wizz Air Debrecenben is nyitott új beruházásokra és légi kapcsolatokra, ehhez azonban kiszámítható szabályozási és megfelelő repülőtéri környezetre van szükség. A légitársaság jelenleg 5 útvonalat üzemeltet Debrecenből, míg Budapestről 86 járat közül lehet választani. A megbeszélésen a magyar légi közlekedés helyzetét is áttekintették. Vitézy Dávid szerint az utasforgalom növekedése miatt a jövőben további légi forgalmi és repülőtéri fejlesztésekre lesz szükség. Egymást érték a szabadtéri tűzesetek a napokban Hajdú-Biharban. A katasztrófavédelem összesen 14 riasztásról adott információt lángoló aljnövényzet miatt, Hajdú-Hatházon egy erdei tarvágás, Pocsajban pedig több helyen száraz avar kapott lángra. A legnagyobb tűzeset Nagykerekiben az Árpád utca közelében alakult ki, ahol mintegy 10 hektáron égett a bozótos. A lángok lakóházakat is veszélyeztettek, ezért több település tűzoltói több vízsugárral dolgozva fékezték meg a tüzet. Szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek többek között Püspökladányba, Hajdú-Böszörménybe, Balmazújvárosra, Kabára és Hencidára is. Hajdúnánáson pedig egy pelletkészítő gép gyulladt ki, ott senki sem sérült meg. A száraz meleg idő miatt továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, figyelmeztet a katasztrófa védelem. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
3: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot. Elégott sajnos mostanában.
1: Legtöbb 28 fok lehet ma Debrecenben és a környéken, a meteorológusok ismét pár fokos felmelegedésre figyelmeztetnek, szombaton elérhetjük akár a 32 Celsius fokot is, akkor viszont már ismét reménykedhetünk záporban is, addig pedig marad a kánikula.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. 4 óra múlt, ilyenkor már a főnök is azon gondolkodik, hogy hogy léphet le, és hogy indulhat el hazafelé, úgyhogy önök se dolgozzanak túl sokat, inkább figyeljék a Best FM-et. Jön Pitbull és a Give Me Everything!
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is veled,
7: Best FM. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square.

0: pizza.
1: A Venga Boys és a We Are Going to Ibiza a Besten a 104.6-on, Ibizáról pedig gyorsan vissza ide Debrecenbe. A Pesti utcán még mindig vígan dolgozik a Trafipax.
2: Jó utat kíván a Best FM.
1: Szigligeti utcaiak, felkészült mindenki a holnapi vízhiányra? A hírek szerint holnap reggel 8 és délután 2 között a környéken a gerinc vezeték rekonstrukciós munkáit végzik majd, ezért vízhiányra kell számítani a páratlan oldalon a Szigligeti utca 3 és 21 szám között, a páros oldalon a Szigligeti utca 4 és 36 szám között, illetve a Kassai úton az 50 és az 54 szám között. Tehát vízhiány várható holnap reggel 8 és délután 2 óra között. A környéken lakóktól és dolgozóktól megértést és türelmet kérnek a szakemberek. Nálunk pedig egy dal, ami hát nem is olyan régen még a Csapból is volt, nagy sláger volt pár évvel ezelőtt. Robin Schulz és a Sun Goes Down.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
7: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
8: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Reklámot hallottak.
1: Ez pedig itt a Best FM a 104.6-on. Még egy gyors közlekedési info, amit István küldött nekünk a Viberen. A Böszörményi úton dugó kifelé, és képen is küldött, buszok állnak az út szélén, mellette pedig rendőrök. Egyelőre nem tudjuk, hogy mi történt, minden esetre a forgalmat feltartják. Reméljük, hogy nincs nagy baj. Tehát a Böszörményi úton a városból kifelé torlódásra és dugóra kell számítani. Bármi van, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Egyébként pedig jön Robin Schulz.

úton, a Pesti utcai Trafipax pedig nagyon kitartó, többen is írják, hogy ott még mindig ellenőrzés van. Vigyázzanak, hogyha arra felé mennek haza. 5 órakor pedig megkapják tőlünk a Best FM-et, de vigyázzanak rám, épségben adják majd vissza. 5 órától kívánságműsor. Önök szerkesztik majd az adást. Már kérhetnek dalokat, ha már tudják, hogy mit szeretnének, akkor írjanak a 3933-1046-ra, ugye a szombati Szilvi fogja teljesíteni a kéréseket. Szóval üzenetben már jöhetnek a kívánságok, 3933-1046. És addig is lesz mit hallgatni, nyugi. Itt van Áron Csupa és az I'm an Albatross.

0: Wise Blue és a Perfect Strangers.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: Javában zajlanak az aszfaltozási munkálatok Debrecenben a Füredi úton. A következő napokban a Dózsa-György utca és az Egyetem Sugár út közötti részen fognak dolgozni. Ez pedig azt jelenti, hogy várhatóan szeptember 4-éig, tehát jövő péntekig, terelő útvonalon fog közlekedni a 12-es és a 23-as autóbusz, illetve néhány megálló is kimarad. Ráadásul a terelő út útvonala, ahogy haladnak a munkálatokkal, akár napról napra is változhat. Úgyhogy ha a 12-es vagy a 23-as busszal szoktak utazni, akkor mindenképpen nézzenek rá a dkv.hu oldalra, ott megtalálják az éppen aktuális infókat, dkv.hu, tehát a 12-es és a 23-as autóbusz szeptember 4-i terelő úton közlekedik. Mi viszont nyíregyenesen megyünk a mai kívánság műsor felé, már küldhetik a kéréseket SMS-ben vagy Viberen, 30 933 104.6, és közben egy nagy Best FM-es kedvenc, tudom, hogy imádják a hallgatóink, az Anka Rekhoz és a Benny Áll.

veled, Best FM, 104.6. Nem sokára 5 óra lesz, úgyhogy én már csak egy gyors búcsúcsókra jöttem vissza önökhöz. Én most kiköltözöm a rádiójukból, viszont nem maradnak egyedül, mert érkezik önökhöz Szombati Szilvi, és már is kezdődik a mai kívánságműsor. Írhatnak a 3933-1046-ra, vagy csörgethetik az 500-540-et, kérjék a kedvenc dalaikat 5-től 7-ig, ma is kívánságműsor. Én pedig holnap 3-kor jövök legközelebb, addig is maradjanak a Best FM-mel. Itt a mai búcsúdalom. Ájni Kámózi, és a Here Comes the

0: felkészül a fűtési szezonra a debreceni távhőrendszer, startol a Farmer Expo, ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Célegyenesbe értek a debreceni hőszolgáltató nyári fejlesztési és karbantartási munkái, amelyek május közepétől szeptember közepéig zajlanak. A nagyobb forgalomkorlátozással vagy szolgáltatás kieséssel járó munkálatokat már elvégezték. Jelenleg főként a távhővezeték aknák karbantartása és a távfelügyeleti rendszer fejlesztése zajlik. A hőközpontok 85%-a már távolról is ellenőrizhető, ősszel pedig akár 400-500 hőközpont is elindítható lesz távolról. A hőszolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a fűtési szezon előtt ellenőrizzék a radiátorszelepeket, és állítsák azokat 5-ös fokozatba, írja a Dehír. Mától ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben a 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17.000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20.000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mint hogyha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák, vagy bármilyen tereptárgyak.
0: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, északára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő, közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is, szombaton érkezhet csapadék.
1: És most
3: indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
4: Szombati Szilvi, köszöntöm Önöket egy mostanság kedvenc dallal, Nagy Bogi és Des közöse, a Jól leszek újra című dala forogjon. Neked, kedves Kitti, hogy ez így legyen. Ha van kedvük egy jó kis dalhoz, akkor csörögjenek 500-540 a forró drót.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és hát nincs megállás, egy igazi 90-es évekbeli dance klasszikus következik, amelynek refrényét szerintem lehetetlen ülve végighallgatni. Őrült tempó, ikonikus kiáltások, és egy kérdés, amelyre azóta sem tudjuk a választ. How much is the fish? Jön a Scooter dala Józsi kérésére a kollégáknak. Transform.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
2: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
3: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.
6: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
8: Augusztus 28-29. Vár a Track Road Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Track Road 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.

0: dalok, amelyekhez egyszerűen nem kell sok szó. Elég néhány hang, egy különleges atmoszféra, és már is magában ragad. A Depeche Mode egyik legnagyobb klasszikusát hallották az előző percekben. Ez volt az Enjoy the Silence Zoli kérésére. Mivel folytassuk most a Best FM kívánság műsorát? Halló, halló!
1: Szerintem Szilvia, én Tudné vagyok.
0: Szia!
1: Kovalcként meg a Vegától kérném szépen a Fehér Hollót. Fergeteges koncertet adtak 22-én. Nagyon jól éreztem magam.

önök kedvenceivel, ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és jöjjön most egy igazi 90-es évekbeli időutazás. Az a korszak, amikor a táncparketteken nem volt kérdés, hogy fel kell állni és táncolni. Egy ikonikus hang, egy felejthetetlen refrén, és egy dal, ami tényleg egy életérzés. Gergő kérésére az It's My Life, és hogy kitől, ő maga mutatkozik be.

0: utcán Trophy Box, András üzeni.
1: Tanszercsomagot osztottak a rászoruló gyerekeknek Debrecenben. Világsztárok érkeznek a nagy templom elé. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 120 gyermek kapott új iskolatáskát és tanszercsomagot a Magyar Református Szeretetszolgálattól. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a nehéz körülmények között élő családoknak segítséget nyújtson az iskolakezdéshez. A tanszercsomagokat cégek, intézmények és magánszemélyek felajánlásaiból állították össze. A támogatás sok családnak jelent komoly segítséget, hiszen az így megmaradó pénzt más szükséges dolgokra, például ruhára és cipőre fordíthatják. A szeretetszolgálat idén Kárpát-medence szerte több mint 1300 gyermek tanévkezdését segíti, számolt be róla a dehir.hu. A héten ismét a világ 3x3-as kosárlabdázásának egyik központja lesz Debrecen. A nagy templom előtt három rangos nemzetközi versenyt is rendeznek. A programot a 21 év alattiak nemzetek ligája nyitja. Ezt követi a női sorozat, majd a férfiak nemzetközi tornája. A nemzetek ligájában a magyar fiú és lány válogatott is pályára lép, így hazai közönség előtt bizonyíthatnak a fiatalok. Mától már a felnőtt női mezőny is bekapcsolódik a küzdelmekbe, a hétvégén pedig a férfiak tornája következik, ahol a világranglista első 10 helyezettje közül 8-an is pályára lépnek Debrecenben. A világklasszisok mellett a Team Debrecen néven induló magyar válogatottnak is szurkolhatunk. Debreceni már 12. éve ad otthont rangos 3x3-as nemzetközi versenyeknek, foglalta össze a Dehír. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsára, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő, közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is, szombaton érkezhet csapadék.

0: Verseny műsor, Best FM, tessék!
1: Kezdetjük a Kolombeke, József vagyok, Siófokról. Van egy olyan szám címe, hogy Szélavonyuk.
0: És kinek szóljon?
1: Szabó Brigitának, Sziki Gyaporba.
0: És ki küldi neki?
1: Egyszerűen úgy, hogy Józsi.
0: Neki forogjon akkor, jó? Brigitának.
1: Köszönöm szépen, kezdetjük a Kolombeke, viszont hallásra.
0: Nagyon szívesen, viszont hallásra.

Van az a szerelem, ami elmúlik, de az emléke örökre velünk marad. Itt egy dal, amely a világ egyik legromantikusabb filmjének ikonikus pillanatait tette felejthetetlenné. Petra kérésére Gergőnek szóljon itt a Best FM kívánság műsorban a folytatásban a Roxette és az It Must Have Been Love, ami egyébként a Micsoda nő című.

válság műsor itt a 104.6-on, és SMS Viber számunkra érkezett ilyen üzenet, hogy szia, nagyon szeretnénk meghallgatni Krisztina Aguilerától a Ginina Bálo című dalt. Szeretném küldeni Évinek, Józsinak és Atiskának is. Remélem jó lesz a lila füledi kirándulás. Puszi a Best FM-nek és nekik is. Köszi, Enikő meg Attila.

Majka és Curtis közöse, az Elvitted a szívemet szólt itt a Best FM kívánság műsorban a 104.6-on, ahol az utolsó blokkhoz érkeztünk el, érkezzen nem sokára Dr. Béres, Verib Tomi és az Ugye nem bántad meg, méghozzá Fanni az óra utolsó dala lesz neked. Előtte azonban a 90-es évek egyik legnagyobb dance himnusza forog, egy refrén, amit egyetlen pillanat alatt felismerünk. Hathaway és a What is Love. Patrik választotta Annának, és kíván sok boldogságot hozzá. Én már a búcsúzom, és kívánok további nagyon szép estét mindenkinek az elmúlt két órában, Szombati Szilvi.

0: Új légijáratok indulhatnak Debrecenből, több szabadtéri tűzhöz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A debreceni repülőtér fejlesztéséről és új légi kapcsolatok lehetőségéről is tárgyalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Wizz Air vezetőivel. Az egyeztetésen a debreceni fejlesztések mellett a budapesti bázis bővítése is szóba került. A miniszter szerint a Wizz Air Debrecenben is nyitott új beruházásokra és légi kapcsolatokra, ehhez azonban kiszámítható szabályozási és megfelelő repülőtéri környezetre van szükség. A légitársaság jelenleg 5 útvonalat üzemeltet Debrecenből, míg Budapestről 86 járat közül lehet választani. A megbeszélésen a magyar légi közlekedés helyzetét is áttekintették. Vitézy Dávid szerint az utasforgalom növekedése miatt a jövőben további légi forgalmi és repülőtéri fejlesztésekre lesz szükség. Egymást érték a szabadtéri tűzesetek a napokban Hajdú-Biharban. A katasztrófavédelem összesen 14 riasztásról adott információt lángoló aljnövényzet miatt, Hajdú-Hatházon egy erdei tarvágás, Pocsajban pedig több helyen száraz avar kapott lángra. A legnagyobb tűzeset Nagykerekiben az Árpád utca közelében alakult ki, ahol mintegy 10 hektáron égett a bozótos. A lángok lakóházakat is veszélyeztettek, ezért több település tűzoltói több vízsugárral dolgozva fékezték meg a tüzet. Szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek többek között Püspökladányba, Hajdú-Böszörménybe, Balmazújvárosra, Kabára és Hencidára is. Hajdú-Nánáson pedig egy pelletkészítő gép gyulladt ki, ott senki sem sérült meg. A száraz meleg idő miatt továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, figyelmeztet a katasztrófa védelem. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot. Sajnos mostanában.
0: Legtöbb 28 fok lehet ma Debrecenben és a környéken. A meteorológusok ismét pár fokos felmelegedésre figyelmeztetnek. Szombaton elérhetjük akár a 32 Celsius fokot is, akkor viszont már ismét reménykedhetünk záporban is. Addig pedig marad a kánikula.

0: Felkészül a fűtési szezonra a debreceni távhőrendszer, startol a Farmer Expo, ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Célegyenesbe értek a debreceni hőszolgáltató nyári fejlesztési és karbantartási munkái, amelyek május közepétől szeptember közepéig zajlanak. A nagyobb forgalomkorlátozással vagy szolgáltatás kieséssel járó munkálatokat már elvégezték. Jelenleg főként a távhővezeték aknák karbantartása és a távfelügyeleti rendszer fejlesztése zajlik. A hőközpontok 85%-a már távolról is ellenőrizhető, ősszel pedig akár 400-500 hőközpont is elindítható lesz távolról. A hőszolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a fűtési szezon előtt ellenőrizzék a radiátor szelepeket, és állítsák azokat 5-ös fokozatba, írja a Dehír. Mától ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben a 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17.000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20.000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
0: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, északára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő, közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is, szombaton érkezhet csapadék.

And have we got news?

0: Tanszercsomagot osztottak a rászoruló gyerekeknek Debrecenben. Világsztárok érkeznek a nagy templom elé. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 120 gyermek kapott új iskolatáskát és tanszercsomagot a Magyar Református Szeretetszolgálattól. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a nehéz körülmények között élő családoknak segítséget nyújtson az iskolakezdéshez. A tanszercsomagokat cégek, intézmények és magánszemélyek felajánlásaiból állították össze. A támogatás sok családnak jelent komoly segítséget, hiszen az így megmaradó pénzt más szükséges dolgokra, például ruhára és cipőre fordíthatják. A szeretetszolgálat idén Kárpát-medence szerte több mint 1300 gyermek tanévkezdését segíti, számolt be róla a dehir.hu. A héten ismét a világ 3x3-as kosárlabdázásának egyik központja lesz Debrecen. A nagy templom előtt három rangos nemzetközi versenyt is rendeznek. A programot a 21 év alattiak nemzetek ligája nyitja. Ezt követi a női sorozat, majd a férfiak nemzetközi tornája. A nemzetek ligájában a magyar fiú és lány válogatott is pályára lép, így hazai közönség előtt bizonyíthatnak a fiatalok. Mától már a felnőtt női mezőny is bekapcsolódik a küzdelmekbe, a hétvégén pedig a férfiak tornája következik, ahol a világranglista első 10 helyezettje közül 8-an is pályára lépnek Debrecenben. A világklasszisok mellett a Team Debrecen néven induló magyar válogatottnak is szurkolhatunk. Debreceni már 12. éve ad otthont rangos 3x3-as nemzetközi versenyeknek, foglalta össze a Dehír. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsára, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
0: 28-30 fok is lehet a következő napokban Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 15-16 fokig hűlhet le a levegő. Közepesen felhős, jó részt napos időre számíthatunk az előttünk álló napokban is. Szombaton érkezhet csapadék.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A leg

0: Új légijáratok indulhatnak Debrecenből, több szabadtéri tűzhöz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A debreceni repülőtér fejlesztéséről és új légi kapcsolatok lehetőségéről is tárgyalt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Wizz Air vezetőivel. Az egyeztetésen a debreceni fejlesztések mellett a budapesti bázis bővítése is szóba került. A miniszter szerint a Wizz Air Debrecenben is nyitott új beruházásokra és légi kapcsolatokra, ehhez azonban kiszámítható szabályozási és megfelelő repülőtéri környezetre van szükség. A légitársaság jelenleg 5 útvonalat üzemeltet Debrecenből, míg Budapestről 86 járat közül lehet választani. A megbeszélésen a magyar légi közlekedés helyzetét is áttekintették. Vitézi Dávid szerint az utasforgalom növekedése miatt a jövőben további légi forgalmi és repülőtéri fejlesztésekre lesz szükség. Egymást érték a szabadtéri tűzesetek a napokban Hajdú-Biharban. A katasztrófavédelem összesen 14 riasztásról adott információt lángoló aljnövényzet miatt, Hajdú-Hatházon egy erdei tarvágás, Pocsajban pedig több helyen száraz avar kapott lángra. A legnagyobb tűzeset Nagykerekiben az Árpád utca közelében alakult ki, ahol mintegy 10 hektáron égett a bozótos. A lángok lakóházakat is veszélyeztettek, ezért több település tűzoltói több vízsugárral dolgozva fékezték meg a tüzet. Szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek többek között Püspökladányba, Hajdú-Böszörménybe, Balmazújvárosra, Kabára és Hencidára is. Hajdúnánáson pedig egy pelletkészítő gép gyulladt ki, ott senki sem sérült meg. A száraz meleg idő miatt továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, figyelmeztet a katasztrófa védelem. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
0: Legtöbb 28 fok lehet ma Debrecenben és a környéken, a meteorológusok ismét pár fokos felmelegedésre figyelmeztetnek, szombaton elérhetjük akár a 32 Celsius fokot is, akkor viszont már ismét reménykedhetünk záporban is, addig pedig marad a kánikula.

0: Otthon van, minden otthon van. Best FM. Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Ez a kölyök már is bajnok. Olyan karja van, mint Rocky-nak.
2: A kisbabája.
3: Oh, kicsikém. Istenem.
4: Hihetetlen, a miénk.
3: Igen.
4: Figyelj, gondolkoztam, hogyha nem akarod, hogy Creed-del bunyózzak, semmi gond, majd kitalálunk valami mást.
3: Szeretnék kérni tőled valamit.
4: Mit?
3: Gyere.
4: Mit?
3: Győzz.
5: Mire várunk még? Utána!
0: Egy filmzene most!

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyén, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

0: Zene minden korból, minden időben.
1: Best FM. Best FM. Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Finoman huppanj be. Nem harapok, csak ha te akarod. Annyira gyönyörű vagy.
3: Ovió-vió. Hey, nem hallgathatnánk egy kis zenét?
2: Hogyan? Honnan tudtad? A kedvenc számom!
4: Make my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.
1: Egy filmzene most